Eddigen is a hacskát kéne a hujjakok. Vina a gégunká, miért a szuké hacs. Igye szánán a hujjakó, homá hakik. Pane magi dandot